ígérni, vagy így kérni, és mondjuk a bébi. És igen, szarok a tesz. Ígérni, vagy így kérni, és mondjuk a bébi. És minden szarunkat, szarunkat. Ti erővel is kérzítem, és mondtam, és mondtam,